0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Éjjeltől nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Újabb online módszert találtak ki a csalók. Az AI-tól kérünk orvosi tanácsot, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmák nyerhetnek betekintést.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római városrészben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. Ősszel Békés Csabán, Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a régió meghatározó nagyvállalataival az Országos Kamarai Beszállítói Programban. A Hiánypótló Fórum sorozat közvetlen üzleti tárgyalásokat, piacbővítési lehetőségeket, beszállítói felkészülést biztosít a résztvevő KKV-k számára. A rendezvényre elsősorban a jármű, a feldolgozó, a fém és műanyag, gép, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, de más szektor képviselői számára is nyitott a lehetőség, írja a BOM portál. Székesfehérvárra 28-án látogat a rendezvény. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének üzleti reggelién ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Halenár István, a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Nem csak az égen ragyogott a fehér hold Rácsalmáson, az egésznapos elvízdély esti csúcspontjaként a fehér hold Komár László emlékzenekar lépett színpadra, és olyan koncerttel koronázta meg a programot, amelyben Elvis Presley öröksége, a magyar Elvis legendás dalai és a közönség szeretete találkozott. A rendezvény teltházzal igazi nyárvégi hangulatban zajlott, a látogatók egy kisebb kiállításon ismerhették meg közelebbről a rock'n'roll királyának életét és munkásságát, különböző tárgyak, relikviák és zenei emlékek segítségével, tudósít a FEOL. 4 DFB-je játékos kapott meghívót a magyar női vízilabda válogatott első őszi edzőtáborába. A Szolnokon szeptember 20-a és 22-e között rendezendő összetartáson Garda Krisztina, Sümegi Nóra, valamint a nyáron Egerből Dunaújvárosba igazolt Tormaluca és a spanyol Sabadelltől hazatérő Ribanska Natasa is részt vesz. További információk a Duna Online oldalán. Szorosabb együttműködést alakít ki a sztómával élők támogatására a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet és a Sztómásként Egyesület. A cél, hogy a betegek a kórházi ellátás mellett a mindennapi élethez szükséges gyakorlati segítséghez és sorstársi támogatáshoz is könnyebben hozzájussanak. A sztómával élők nem csak egészségügyi információkat kaphatnak, hanem olyan sorstársi tapasztalatokhoz és közösségi támogatáshoz is hozzájuthatnak, amelyek megkönnyíthetik a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, az egyesületen keresztül a betegek kérdései, tapasztalatai és a kórházi ellátást követő mindennapi nehézségei is közvetlenebből eljuthatnak az egészségügyi szakemberekhez, írja a Duna Online. A polgárőrök idén is ott lesznek az óvodák és iskolák környékén, közölte az Országos Polgárőr Szövetség hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint az Országos Polgárőr Szövetség tag egyesületei szeptemberben önállóan és a rendőrséggel szorosan együttműködve fokozottan részt vesznek a bűnmegelőzési, ezen belül is a drog, illetve baleset megelőzési feladatok végrehajtásában. Ez a gyakorlatban egyebek mellett azt jelenti, hogy az óvodák és iskolák környékén jelzőri tevékenységet látnak el. A jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik a biztonságos átkelést. Külön figyelmet fordítanak például az elektromos rollert használó gyermekek biztonságára. Ha szükséges, figyelmeztetik a fiatalokat a megfelelő védőeszközök használatára és a KRESZ előírásaira. Részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-ével teljesen megújult a Dunaújvárosi Egyetem fenntartója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága. Az egyetem kedden közzétette az új testületet névsorát, a korábbi kuratóriumi elnök Süli János és a régi testület valamennyi tagja távozott. Az alapítvány kuratóriumának új elnöke dr. Eszteri Zoltán Endre lett, a kuratórium további tagjai dr. Maráci Andrea, Balogh Bertalan, dr. Simon Dávid és Zahola Tamás, részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1 óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejérvár megyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. A Fejérvár megyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 5%-i évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől a Fejérvár megyei agrárcégek is. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 3-án. Csütörtökön több van mögöttünk, mint előttünk, azaz az év 246. napja kezdődött el. 4 hónap múlva vége 2026-nak, de idén is a Hildák névnapja a szeptember 3-a, úgyhogy jöhet bátran a köszöntő, vagy ha már is van a közlekedési info, 0620 55 55 155. A Stuck-Abu előtte még Deniz, most pedig 50 Cent jön a Candy Shoppal. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, szeptember 3. napján csütörtök van, Hilda napja, és a felhőkarcolók világnapja. Hát nálunk nagyon kevés van belőlük, igazi felhőkarcoló nincs is, csak a MOL torony ugye Budapesten, vagy hát nem tudom, a Nagyvárad tiranos óta annak számít. Nagyváros után viszont irány a mező, méghozzá a szerelem mezeje. Fields of Love, az ATB folytatja, a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 3-án csütörtökön napos, gomoly felhős, kissé szeles időnk lesz, 26-31 fokkal. Az esőről inkább már nem is beszélek, mert nem emlékszem rá, hogy milyen. Tegnap is csak csöpögött párat, aztán ennyi, legalábbis itt a stúdió környékén. Részletes időjárás jelentés mindjárt, fél hét után pedig DJ Sammy jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ára téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a panellakásoknál 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csaknem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb, 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárlók. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatás gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív írás kurzusát a Fiatal Írók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalom és a szépírás iránt, rendelkeznek már saját szöveggel, és szeretnék fejleszteni kreatív írói készségeiket. A kurzusnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 15-e kedd, éjfél. Koncertekkel, kézműves kirakodóvásárral, családi és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat a komlói bányásznapokra a hétvégén. A vasárnapig tartó fesztivál a Mecseki város legnagyobb hagyományőrző és kulturális, egyben a bányászati múlt előtt tisztelgő rendezvénye. Az esemény első napján, augusztus 3-án csütörtökön tartják az országos bányásznapot, megkoszorúznák a bányászok emlékművét, majd péntek délután a kézműves vásárral nyitják meg a rendezvényt a szélesebb tömegek előtt. Évtizedekig tarthat a nyári tűzvész miatt károsodott Deliblati homokpuszta erdeinek helyreállítása. A szerbiai pusztán jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek, de a tűzoltók továbbra is figyelik a terepet. A szakemberek a könnyen lángra kapó tűlevelűek helyett nyír, nyár, kőris és tölgyfa ültetését javasolják.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római város részben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének üzleti reggelién ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Hallenár István, a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben, csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 3-án csütörtökön többfelé lesz élénk a szél. A magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belterületein lehet enyhébb a reggel. Egyébként 11-16 fok között van most, tehát már hűvösebbek a reggelek. 26-31 fok között alakul a mai maximum. Teljesen jogos, ha valaki úgy érzi, megbolondult az időjárás, esőt ezer éve nem láttunk, éreztünk. Persze vannak ilyen lokális kivételek, mint ahogyan azt egyik hallgatónk is írta egyik nap, hogy amikor volt az a hideg front, amikor éjszaka villámlott, akkor náluk zuhogott Csepelen, de például ahol én lakom, ott egy csepp eső nem esett. És ha már szóba került a bolond időjárás, jön a lokás Shakira slágere itt a Besten. Jó reggelt!
1: A 90

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, persze van, aki még csak nemrég feküdt le. Éjjel érkezem címmel, itt lesz az Edda klasszikus a Gáspár Laciéktól.
2: Te nem érzed ezt a fényt, nem voltál féltéken soha, nincs benne semmi küszködés, ha egy másik éjjel tudom.
1: És Krisztina Aguilera is énekel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római város részben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. Ősszel Békés Csabán, Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a régió meghatározó nagyvállalataival az Országos Kamarai Beszállítói Programban. A Hiánypótló Fórum sorozat közvetlen üzleti tárgyalásokat, piacbővítési lehetőségeket, beszállítói felkészülést biztosít a résztvevő KKV-k számára. A rendezvényre elsősorban a jármű, a feldolgozó, a fém és műanyag, gép, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, de más szektor képviselői számára is nyitott a lehetőség, írja a BOM portál. Székesfehérvárra 28-án látogat a rendezvény. A Fejér vármegyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hűsei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Jó, hogy tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A kávé mellé pedig jön egy finom péksüti, egy amerikai pite Madonnától, ez a dal címe American Pie, de jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse is, ha pedig dugó baleset van már is valahol, a közlekedési infót is várom, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Emlevente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Vége a nyári szünetnek, így az iskolák, óvodák környékén több figyelemre lesz szüksége az autósoknak. Vigyázzunk a gyerekekre, a gyalogosokra és a többi autósra is. Magyarul óvatosan, ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155, és jönnek szépen sorban a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Mindjárt Krisztina Aguilerától, előtte még Gáspár Laciéktól. Az Éjjel érkezem, az Edda klasszikusa. Most pedig Sergio Mendes és a Black Eyed Peas közöse a Más Canada Best-en.
1: A 90-es és

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: SFM a legjobb zenék rögtön. 7:30, jó reggelt kívánok! Szellős? Vagy brutál? Milyen a forgalom? A közlekedési infót a hírek alatt is várom. 0620-55-55-155 folytatódik a szeptemberi nyár 26-31 fokkal napos gomoly felhős szeles idővel. Részletek a hírek végén, aztán a Spice Girls érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív írás kurzusát a Fiatal Írók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalom és a szépírás iránt, rendelkeznek már saját szöveggel, és szeretnék fejleszteni kreatív írói készségeiket. A kurzusnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 15-e kedd, éjfél. Alig változott a vendégek és a vendégéjszakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Megkezdődött a közönség szavazása kiemelkedő művészi teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. Jelentették be az Örkény István Színházban. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza mérkőzik meg az elismerésért. 2026-ban 36 társulat jelölt színművészt a díjra. A közönség szavazás szeptember 15-e éjfélig tart. Szavazni a kaszásattiladíj.hu oldalon lehet, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római városrészben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. Nem csak az égen ragyogott a fehér hold ráchalmáson, az egésznapos Elvis Day esti csúcspontjaként a fehér hold Komár László emlékzenekar lépett színpadra, és olyan koncerttel koronázta meg a programot, amelyben Elvis Presley öröksége, a magyar Elvis legendás dalai és a közönség szeretete találkozott. A rendezvény teltházzal igazi nyárvégi hangulatban zajlott, a látogatók egy kisebb kiállításon ismerhették meg közelebbről a rock'n'roll királyának életét és munkásságát, különböző tárgyak, relikviák és zenei emlékek segítségével, tudósít a FEOL. 4 DFB-je játékos kapott meghívót a magyar női vízilabda válogatott első őszi edzőtáborába. A Szolnokon szeptember 20-a és 22-e között rendezendő összetartáson Garda Krisztina, Sümegi Nóra, valamint a nyáron Egerből Dunaújvárosba igazolt Torma Luca és a spanyol Sabadelltől hazatérő Rivanska Natasa is részt vesz. További információk a Duna Online oldalán. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejérvár megyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön. Sok boldogságot a Hildáknak és a szülinaposoknak is. 151 éve ezen a napon született Ferdinand, Porsche német autókészítő is. Pontosan 50 éve a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Boldog 70. születésnapot kívánunk Görbe Nórának, a Linda filmek nyomozójának. Ma 61 éves Charlie Sheen amerikai színész, nagy durranás, tűzdecápák. 1973-ban ezen a napon született Jennifer Page, amerikai énekesnő. 1998-as Crush című dala lehet ismerős. És 1975-ben a mai napon született Stephen Kendall Gordy, azaz DJ Red Poo is, az LMFAO duó egyik fele. Még egyszer nagyon sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idézőjelben csak a szokásos reggeli tumultus, semmi komolyabb, nincs óriás dugó és komolyabb baleset sem szerencsére. Rögtön 8 óra, a legfrissebb hírek után érkezik többek között a Daft Punk. És Ákos is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési info van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római város részben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszárgás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. 4 DFB-je játékos kapott meghívót a magyar női vízilabda válogatott első őszi edzőtáborába. A Szolnokon szeptember 20-a és 22-e között rendezendő összetartáson Garda Krisztina, Sümegi Nóra, valamint a nyáron Egerből Dunaújvárosba igazolt Torma Luca és a spanyol Sabadelltől hazatérő Ribanska Natasa is részt vesz. További információk a Duna Online oldalán. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének üzleti reggelién ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Hallenár István, a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Itt Fejér vármegyében is segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lehet segíteni egymásnak a helyes irányba haladni, hogy merre nem érdemes, mert ott dugó van például, és a helyes irányba haladni a címe az óranyitó dalnak. Gossip, Move in the Right Direction, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó sulit, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Just FM, a legjobb zenék. A Daft Punk-kal jártuk be a világot, és most, hogy hazaértünk, azt látjuk, hogy még mindig lassú az M1-es Budapest felé. Az erős forgalom miatt a szokásos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főleg a külső sávban nehéz a haladás. Aki Budapestre tart és személyautóval van, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha pedig közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Nem sokára a No Doubt, előtte még Ákos, most pedig a Matchbox 20 jön, ha beszten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 3. napján kicsit szeles, nyárias időnk lesz, néha napsütéssel, néha fátyol felhőkkel, 26-31 fokkal. Részletes időjárás jelentés és további friss információk a hírekben rögtön 8:30. A következő fél órát a Stereo MC-z indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rákmegelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív írás kurzusát a Fiatal Írók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalom és a szépírás iránt, rendelkeznek már saját szöveggel és szeretnék fejleszteni kreatív írói készségeiket. A kurzusnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 15-e kedd, éjfél. Alig változott a vendégek és a vendégéjszakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Koncertekkel, kézműves kirakodóvásárral, családi és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat a komlói bányásznapokra a hétvégén. A vasárnapig tartó fesztivál a Mecseki város legnagyobb hagyományőrző és kulturális, egyben a bányászati múlt előtt tisztelgő rendezvénye. Az esemény első napján, augusztus 3-án csütörtökön tartják az országos bányásznapot, megkoszorúzzák a bányászok emlékművét, majd péntek délután a kézműves vásárral nyitják meg a rendezvényt a szélesebb tömegek előtt. Több mint 100 ezer darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római városrészben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. Nem csak az égen ragyogott a fehér hold rácsalmáson, az egész napos elvízdély esti csúcspontjaként a Fehér Hold Komár László emlékzenekar lépett színpadra, és olyan koncerttel koronázta meg a programot, amelyben Elvis Presley öröksége, a magyar Elvis legendás dalai és a közönség szeretete találkozott. A rendezvény teltházzal igazi nyárvégi hangulatban zajlott, a látogatók egy kisebb kiállításon ismerhették meg közelebbről a rock and roll királyának életét és munkásságát, különböző tárgyak, relikviák és zenei emlékek segítségével, tudósít a Feol. 4 DFB-je játékos kapott meghívót a magyar női vízilabda válogatott első őszi edzőtáborába. A Szolnokon szeptember 20-a és 22-e között rendezendő összetartáson Garda Krisztina, Sümegi Nóra, valamint a nyáron Egerből Dunaújvárosba igazolt Torma Luca és a spanyol Sabadelltől hazatérő Rivanska Natasa is részt vesz. További információk a Duna Online oldalán. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejér vármegyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír az M7-esről, ahol a Balaton felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár dél Sárbogárd csomópontban a lehajtó végén két kamion koccant. Az érintett szakaszon a forgalmat megállították, így aki teheti, az előző 60-as fehérvári pihenőhelynél hagyja el a pályát, és a városon keresztül kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Vízzel elárasztott templomban mondta ki a boldogító igent egy fülöp-szigeteki házaspár. Az árvíz miatt nem akarták halogatni az esküvőt, úgyhogy menyasszony vőlegény, derékigérő víz, így csattant el a hitvesi csók. Kiss Me címmel a Sixpence None the Richer folytatja a csütörtök reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mi a helyzet velünk ma reggel? Kérdezi majd Brandy 9 után. Ez lesz a What About Us, és jön Harro és Ádám is. És jöhet a közlekedési info is, ha van 0620-55-55-155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzódunk.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fel.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római város részben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekinteti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszárkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének üzleti reggelién ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Halenár István, a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Itt Fejér vármegyében is segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Dogchild, Big Rocker.

Ezt a FM a legjobb zenék. A Fájval folytatódik a csütörtök reggel, de érkezik nem sokára Robbie Williams, óriási slágere az Angels, és énekel Whitney Houston is. Jó utat, jó munkát, ha dugó baleset van, 20, 55, 55, 155.

Stephen a legjobb zenéjék. Két helyen is dolgoznak az M5-ösön Budapest felé. Újhartyánnál a belső szalagkorlátot javítják, 5 kilométeres dugó alakult ki emiatt. Ócsánál pedig burkolatjavítás miatt 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! Nem sokára a Skoda Texasszal, most viszont a Yolanda Beagle érkezik, és a Venus Peak Americano

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön Pink, aki idén tavasszal költözött át családjával Kaliforniából New Yorkba, hogy támogassa 14 éves lánya Willow színházi és Broadway karrierrel kapcsolatos álmait. Életük azonban nem fenékig tejfel. A rendőrség nyomozást indított, miután egy fenyegető e-mailt küldtek egy manhattani hotelnek, amelyben Pink is tartózkodott, de szerencsére nem sérült meg senki, nem történt tragédia, a rendőrség nyomoz, Pink pedig énekel Don't Let Me Get Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában biztosan halljuk majd Will Smith slágerét. Ez lesz a Miami, és jön a kompakt diszkó is. Feel the rain, és hogy lesz ebben részünk, mármint hogy esőben, kiderül a hírek végi időjárás jelentésben. Rögtön 10 óra, jó reggelt, jön a csütörtök délelőtt továbbra is a legjobb zenékkel mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Megkezdődött a közönség szavazás a kiemelkedő művészi teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. Jelentették be az Örkény István Színházban. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza mérkőzik meg az elismerésért. 2026-ban 36 társulat jelölt színművészt a díjra. A közönség szavazás szeptember 15-e éjfélig tart. Szavazni a kaszásattiladíj.hu oldalon lehet, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. Évtizedekig tarthat a nyári tűzvész miatt károsodott Deliblati homokpuszta erdeinek helyreállítása. A szerbiai pusztán jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek, de a tűzoltók továbbra is figyelik a terepet. A szakemberek a könnyen lángra kapó tűlevelűek helyett nyír, nyár, kőris és tölgyfa ültetését javasolják. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruit Web már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív írás kurzusát a Fiatal Írók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalom és a szépírás iránt, rendelkeznek már saját szöveggel, és szeretnék fejleszteni kreatív írói készségeiket. A kurzusnak a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 15-e kedd, éjfél. Alig változott a vendégek és a vendégéjszakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római város részben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszárkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének üzleti reggelijén ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstrói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Halenár István, a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejér vármegyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt év végéig még nem bírságol a NAV. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És egy kihagyhatatlan lehetőség elesztés a rajongóknak. Október 12 Bécs, az énekesnő európai turnéjának hozzánk legközelebbi helyszíne és időpontja. One Day in Your Life, ő indítja az órát. Jön nem sokára a Fugees, a Halott Pénz, a D-Light és sok-sok régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perccel múlt 10, hello! Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jön egy rádiós és klubkedvenc 2000-ből, a német DJ-től, DJ Tonkától. A Don't Be Afraid április 17-én jelent meg az új évezred hajnalán, és óriási rádiós kedvenc lett hirtelen, és az akkoriban még nagyon népszerű és hát aktív és működő MTV, a Music Television is sokszor tűzte műsorára a dal klipjét. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M7-esen Letenye felé a velencei pihenő után a 49-es kilométernél kaszálnak. A belső sávot lezárták, így 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Két munkavégzés miatt is lassabb az M5-ös Budapest felé, az egyik Újhartyánnál, a másik Ócsánál. Mindkét helyen 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek majd a brit pop királyok. És a magyar huligánok is.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Huligánz, legyen valami és lesz, nem csak gitáros, de diundisun zene is. Rögtön indul a délelőtt utolsó órája, mindenek előtt friss hírek itt a Besten, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A polgármester szerint az intézmény nem egyszerűen egy új iskola. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új lehetőség nyílik szeptembertől a dunaújvárosi családok előtt. Az új iskola a sajátos nevelési igényű BTMN-es, illetve a spektrum zavarral élő gyermekeket fogadja. Pintér Tamás dunaújváros polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szabó Zsolt alpolgármesterrel szakmai bejáráson jártak a Duna Kids Centerben. A Duna Kids Center a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok támogatására is figyel. Az intézmény létrejötte széles körű összefogás eredménye. Pintér Tamás köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a központ megvalósításához, és sok sikert kívánt az intézmény dolgozóinak, valamint az első diákoknak az új tanévhez. Részletek a FEOL oldalán. Több száz új parkoló készülhet a római városrészben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekinteti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben. Csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Forró augusztuson vagyunk túl, előrehozták a koraszülöttek világnapját. 1000-nél is több ingyenes programmal érkezik a kutatók éjszakája. Bányász Árpád vagyok. Rekordmeleget hozott az idei augusztus Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint 1901 óta nem mértek még ilyen magas havi középhőmérsékletet. Az országos átlag 24,9 fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. A délalföld egyes részein 26 fok fölé emelkedett az augusztusi középhőmérséklet. A hónap nem csak forró, hanem rendkívül száraz is volt. Országos átlagban mindössze 15,6 milliliter csapadék hullott, 74%-kal kevesebb a megszokottnál. Az Alföldön sokfelé még 5 milliliter esőt sem mértek. Új időpontban tartják idén a koraszülöttek világnapját. Az egészségügyi világszervezet döntése alapján november 17-e helyett már november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született babákra és családjaikra. Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön világra, sokan közülük hetekig vagy akár hónapokig kórházi kezelésre szorulnak. A koraszülöttekért országos egyesület arra kéri az önkormányzatokat, intézményeket, cégeket és magánszemélyeket, hogy csatlakozzanak a november 15-i Lila naphoz. Világszerte évente mintegy 15 millió csecsemő születik a 37. terhességi hét előtt. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Tisza balparti gát szakaszán Tiszapüspöki és Óballa között. Árvízvédelmi helyreállítási munkák miatt lezárták a Tiszapüspöki és az Óballai gát őrtelep közötti szakaszt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a közlekedés várhatóan október 10-ig szünetel az érintett gáton. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb eső zápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Justin Timberlake-től, Christina Aguilera-tól, Roger Sanchez-től, vagy a Vendu Project-től, amerikai színekben. Craig David az Oasis, a Simply Red és a Faithless a brit vonalat képviselik, és hát jönnek természetesen magyar előadók is. Valmar Manuellel, Ákos, mindenek előtt Király Viktor, 5 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Ezt a film a legjobb zenék. Több mint 30 éve, nagyjából ilyen tájt, 1994. augusztus 29-én jelent meg az Oasis debütáló albuma, a Definitely Maybe, ami egyenesen a brit slágerlisták élére repítette a bandát, és ezzel a brit zenetörténetének addigi leggyorsabban fogyó debütáló albuma lett. A jubileumot most egy különleges ünnepi változattal ünnepli az Oasis. Most második albumuk egyik legnagyobb slágerével megy tovább a csütörtök délelőtt, ez a Wonderwall a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza, Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópont épül. Munkaidőben mindkét irányban nagyobb a menetidő, és két helyen is munkavégzés lassítja az M5 főváros felé tartó forgalmát. Újhartyánnál és Ócsánál is lassabb haladásra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután Majoros Ritával és azzal a Sophie Alice Baxterrel indul, aki jövőre egyes téren csillogó diszkótérré varázsolja a paloznaki jazz pikniket. Szól már is a Get Over You. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új lehetőség nyílik szeptembertől a dunaújvárosi családok előtt. Az új iskola a sajátos nevelési igényű BTMNS, illetve a spektrum zavarral élő gyermekeket fogadja. Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szabó Zsolt alpolgármesterrel szakmai bejáráson jártak a Duna Kids Centerben. A Duna Kids Center a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok támogatására is figyel. Az intézmény létrejötte széleskörű összefogás eredménye. Pintér Tamás köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a központ megvalósításához, és sok sikert kívánt az intézmény dolgozóinak, valamint az első diákoknak az új tanévhez. Részletek a FEOL oldalán. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének üzleti reggelién ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Hallenár István, a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdte meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ült iskolapadba. Itt Fejér vármegyében is az őszi szünet október 23-án, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Itthon csökkent az agrárgazdaságok száma. Az aszály nem tett jót a borágazatnak. Kispályás foci válogatottunk X-elt Albániával a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jelentősen csökkent az agrárgazdaságok száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 10 év alatt 41%-os volt a visszaesés, idén 163 ezer gazdaság végez mezőgazdasági tevékenységet. Közben nőtt az egy gazdaságra jutó terület, az átlag már megközelíti a 33 hektárt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A szakemberek elsősorban az aszály, az árvízvédelem, a folyók védelme és a klímaváltozáshoz kapcsolódó alkalmazkodás területén osztják meg a tapasztalataikat. Az együttműködés középpontjában a Tisza és a kínai Hangchiang folyó vízgazdálkodása áll. A két vízgyűjtő hasonló kihívásokkal küzd, egyre nehezebb biztosítani a lakosság és a mezőgazdaság megfelelő vízellátását, miközben a természeti értékeket is meg kell óvni. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások Magyarországon, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot elsősorban az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a terméskiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Jövő szombaton rendezik meg a Táncházak éjszakáját a fővárosban, a Fonó Budai Zeneházban. A 37. országos szezonnyitó táncházon különböző tájegységek táncaival, táncoktatással, élő népzenével, valamint gyerek és családi programokkal várják az érdeklődőket egészen hajnalig. A Fonóban korábban elkezdődött az új évad, már a hó elejétől is mit vannak táncházak, közösségi örömzenélések és családi foglalkozások. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az eszeni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Tényleg elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy átadhatjuk magunkat a délutáni lendületnek. Jay-Z-vel, Beyoncé-val jön a Bonnie és Clyde, itt lesz majd a Shaft is és a Mucho Mambosoi. Sophie Alice Baxter pedig beindítja az egész délutánt, és minket is, jön a Get Over You. Szép napot!
0: Best FM, a

nem kopik. Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, szép csütörtököt, lassacskán hangolódhatunk már a hétvégére, de csak szépen, óvatosan. Meghallgatva a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mondjuk Tupac és a Changes, azt hiszem ez mindig jó választás, de itt lesz Charlie és Giovannival, és az Evezzünk egy hajóban. Hamarosan napkérdését is hozzok, és mindenféle információt, például közlekedési infokat, de ha önök is tudnak, látnak, hallanak valamit 0620 55-55-155, itt hívjanak, vagy ide írjanak. Én pedig mellékelem a legjobb zenéket, hogyha egy kis táncolós hangulatra vágynak így ebéd közben, vagy ebéd után a desszert mellé, akkor tökéletes választás a Shaft és a Mucho Mambo Sway. Legyen szép a napjuk!

0: Fest FM a legjobb zenék. Ma is utazunk együtt, autózzunk együtt, ha pedig bárki bármit lát az utakon, adja a másiknak az információt. Én, amint megkapom, már adom is őket tovább, ezt megígérhetem. Például, hogy két munkavégzés is folyik éppen az M5-ös autópályán Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, miért csak egy sáv járható. A munkaterület mögött jelen pillanatban 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munka Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatjavítási munkák folynak sávzárás mellett, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Hősök és Diaz rég láttalak dala zárta ezt az órát, mert hogy el is röppent egy óra a délutánból. Megyünk a következőben, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Beri és az Ébredj velem. És zenél majd Dezrő is. Jön a Live!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A polgármester szerint az intézmény nem egyszerűen egy új iskola. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új lehetőség nyílik szeptembertől a dunaújvárosi családok előtt. Az új iskola a sajátos nevelési igényű BTMN-es, illetve a spektrum zavarral élő gyermekeket fogadja. Pintér Tamás dunaújváros polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szabó Zsolt alpolgármesterrel szakmai bejáráson jártak a Duna Kids Centerben. A Duna Kids Center a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok támogatására is figyel. Az intézmény létrejötte széles körű összefogás eredménye. Pintér Tamás köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a központ megvalósításához, és sok sikert kívánt az intézmény dolgozóinak, valamint az első diákoknak az új tanévhez. Részletek a FEOL oldalán. Több száz új parkoló készülhet a római városrészben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekinteti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. A Fejérvár megyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeblokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy január 1-től 120 000 forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Az állami erdőgazdaságoknál befagyasztja a kormány a lakossági tűzifa árát. További időjárási szélsőségekre kell számítani. Angol-magyar rendeznek ma a kispályás labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a lakossági tűzifa árát. Az idei év január 1-i szinten jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte a rászorulókat a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével, és a szociális tűzifa program keretének megduplázásával is segítik. A kormány emellett várhatóan újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Arról is döntött a kabinet, hogy 2027. januárjától emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. A kormány fő részleteket egyelőre nem közölt az emelés mértékéről. tovább erősödhet az El Niño a következő hónapokban, és hatásai a jövő évben is érezhetők lehetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Előrejelzésük szerint 100% annak az esélye, hogy a jelenség jövő februárig fennmarad. Az El Niño jelentősen befolyásolhatja világszerte a hőmérsékletet és a csapadék mennyiségét, valamint növelheti az aszályok, árvizek és a szélsőséges hullámok kockázatát. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az esseni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyeneságon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felől, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép csütörtöki délutánt kívánok mindenkinek, egy óra után is négy, pár másodpercen belül már 5 perccel. Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis ebéd utáni levezetés, csak úgy, hogy visszavezessen minket a munkára. Mondjuk ez jön Jade és a Don't Walk Away. Itt lesz az LMC, jön majd Desiree, és most pedig a Shapeshifters nyitja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez a Jessie J és a Domino, a folytatásban jön a Krisztál, előtte pedig a nap kérdése. Ebédnél a kolléganőimmel pont arról beszélgettünk, hogy mik azok a könyvek, amik régen minden magyar háztartásban megtalálhatóak voltak. Például Horváth Ilonának volt egy olyan szakácskönyve, ez teljesen itt van a fejemben, amin egy sült kacsa volt. Az elején sötétkék volt a borító, és egy sült kacsa volt a legelején, és én a mai napig, akárhol járok, akármelyik ismerősömnél, ez a könyv biztos, hogy ott van a polcon. Na de gyűjtsük össze ma ezeket. Mik azok a könyvek tehát, amik minden magyar háztartásban megtalálhatóak? Voltak mondjuk a 90-es, 2000-es évek idején, vagy akár a mai napig. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az üzeneteket, akár képeket is lehet mellékelni Viberen, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. És ahogy ígértem, a Krisztál, jön a Sosem múlik el, egy kis romantika a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Antitól jött egy üzenet Budapestről, hogy a Szent István körúton baleset történt a Víg Színház és a Nyugati pályaudvar között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra, egy kisebb dugóra számítani. Két munka is folyik az M5-ös autópályán, emiatt a torlódás Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, úgyhogy emiatt csak egy sáv járható. Itt pedig legalább 5 kilométeres a dugó. A másik pedig Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatot javítanak, itt is sávzárás van. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bevászott a fejünkbe a Bieber's dala, ahol jártunk, úgyhogy dudorászni fogjuk még szerintem a délután folyamán. Pár perc is jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra, utána indul a következő óra és a hasonlóan dúdolandó slágerek. Itt lesz például Eros Ramazzotti és Anastasia.

0: és jön majd a jetlag is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A polgármester szerint az intézmény nem egyszerűen egy új iskola. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új lehetőség nyílik szeptembertől a dunaújvárosi családok előtt. Az új iskola a sajátos nevelési igényű BTMN-es, illetve a spektrum zavarral élő gyermekeket fogadja. Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szabó Zsolt alpolgármesterrel szakmai bejáráson jártak a Duna Kids Centerben. A Duna Kids Center a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok támogatására is figyel. Az intézmény létrejötte széles körű összefogás eredménye. Pintér Tamás köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a központ megvalósításához, és sok sikert kívánt az intézmény dolgozóinak, valamint az első diákoknak az új tanévhez. Részletek a FEOL oldalán. Nem csak az égen ragyogott, a Fehérhold rátszalmáson az egésznapos Elvis Day esti csúcspontjaként a Fehérhold Komár László emlékzenekar lépett színpadra, és olyan koncerttel koronázta meg a programot, amelyben Elvis Presley öröksége, a magyar Elvis legendás dalai és a közönség szeretete találkozott. A rendezvény teltházzal igazi nyárvégi hangulatban zajlott, a látogatók egy kisebb kiállításon ismerhették meg közelebbről a rock and roll királyának életét és munkásságát, különböző tárgyak, relikviák és zenei emlékek segítségével, tudósít a FEOL. 4 DFB-je játékos kapott meghívót a magyar női vízilabda válogatott első őszi edzőtáborába. A Szolnokon szeptember 20-a és 22-e között rendezendő összetartáson Garda Krisztina, Sümegi Nóra, valamint a nyáron Egerből Dunaújvárosba igazolt Tormaluca és a spanyol Sabadelltől hazatérő Ribanska Natasa is részt vesz. További információk a Duna Online oldalán. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől a Fejér vármegyei agrárcégek is. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre markánsabban érezteti hatását a globális felmelegedés. Több tízezer éves csontak is előkerültek az elapadt Tiszából. Gigafutó versenyt rendez Budapest a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Biztosan átlépi a Föld a globális felmelegedés korábban kritikus határának tekintett 1,5 Celsius fokos szintjét, áll az ENSZ környezetvédelmi programjának legfrissebb jelentésében. A szakértők szerint ezért már az a legfontosabb, hogy a bolygó a lehető legrövidebb ideig maradjon a küszöb érték felett. Ehhez jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint fokozni az alkalmazkodást. Az ENSZ szerint enélkül egyre súlyosabb hőhullámokra és más szélsőséges időjárási eseményekre kell számítani. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megállapodnia egymással a háború lezárásáról, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén arról beszélt, hogy más országok támogatást és segítséget nyújthatnak a rendezéshez, a megoldást azonban szerinte a konfliktusban közvetlenül érintett két félnek kell megtalálnia. Putyin úgy fogalmazott, Moszkvának és Kijevnek kell rendeznie a problémát, és ezt nevezte a helyes megközelítésnek. Mamutok és őstulkok több tízezer éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt, az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vas tárgyak is előbukkantak. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasuszály, amely a 70-es években süllyedt el. Eldőlt rekordot dönt az idei Vizer Budapest félmaraton. Több mint 24 ezeren neveztek a vasárnapi futóeseményre. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is elérte a maximális létszámot. A résztvevők 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek a fővárosba, a külföldi nevezők száma pedig eléri a 8500-at. A hatalmas mezőny rajtoltatása önmagában csaknem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A szervező Budapest Sportiroda közölte, a nemzetközi nevezések száma a Covid-járvány előtti időszakhoz képest a háromszorosára nőtt. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb eső zápor, a legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 2 óra múlt 4 perccel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Itt csütörtökön is, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni zenéket hozok. Például Eros Ramazzottitól és Anastasiától, de itt lesz a Brand New Heavies, jön majd a Halott pénz is, sőt a Nox dala is a Szeretem. Most Mark Ronson és Bruno Mars indítja az órát, jön az Uptown Funk. Csodás napot mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években? Ma délután ez a kérdésem, és már most rengeteg üzenet érkezett. Imádom őket egytől egyik. Zoli azt írja, Rejtő Jenő könyvei. Apukám polcán sorban ott voltak, és ha valamelyik eltűnt, tudtuk, hogy valamelyik rokon hazavitte olvasni. Éva azt írja, Daniel Steele. Anyukámnak konkrétan egy egész polca volt belőle, mindig tudta, melyiket olvasta már, és melyik jön legközelebb. Andráéknál a Biblia mellett pedig Horváth Ilona volt az a szakácsnő, akinek a könyvei ott voltak a polcon, és még ha senki nem nyúlt hozzá hónapokig, akkor is szépen sorban ott álltak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide a hasonló üzenetek, és közben eszembe jutott tényleg a Daniel Steele, az igazi romantikus, hát már szinte ilyen túlzásba vitt romantikus könyvei, vagy romantikus sztoriai, félmeztelen, vagy ilyen kigombolt ingű férfiakkal és gyönyörű nőkkel az elején. Hát a borítóképek szerintem fantasztikusak voltak, már az megér egy misét. 0620-55-55-155, jöhetnek tehát a folytatásban is ide azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években. A folytatásban pedig a zenéket is ebből a korszakból merítem, hiszen jön az Enigma és a Return to Innocence itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Meg is jöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy rengetegen vannak az M1-esen, főként a főváros felé a komáromi csomópont és Tatabánya között. Erős a forgalom, úgyhogy lassulás van továbbra is. Szintén Budapest felé Szárligetnél pedig még egy műszaki hibás autó is fennakadást okozott, de átterelt belső sávon a 45-ös kilométernél, ezért útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy ezért a lassulás. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében pedig kaszálnak, az 57-es és a 60-as kilométerek között. A belső sávot le is zárták, úgyhogy torlódás talán nem tapasztalható, ezt írták a hallgatóink, de azért elég nagy a forgalom, úgyhogy egy kis lassulás van. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat, bárki bármerre jár, és van infója, nagyon megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római város részben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal. A meglévő párhuzamos vagy halszárkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének üzleti reggelién ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Hallenár István, a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. A Fejérvár megyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: No de ugyan, még így csütörtök délután is. Együtt töltünk 3 órát, szokás szerint dunaújvárosi hallgatók, ez nem más, mint a 93.1 Best FM. A mikrofonnál Oleg Csongor egészen 6 óráig, és Lady Gaga-val kezdünk, meghallgatjuk az egyik korábbi kedvencet tőle, a felvétel a Paparazzi.
3: 93.1 Best.

93.1 Best FM, a legjobb zenéket együtt pörgetjük ebben és a következő két órában dunói városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, üdv mindenkinek, szeptember 3-át írunk már. Hilda, Csobán, Pius és Gergely napja van. Isten éltesse azokat, akik ma ünnepelnek, de bármilyen okból, itt Dunaújvárosban is a környékünkön. Nézzük, miről híres a mai nap, jó pár eseményt köthetünk azért szeptember 3-ához. 754 évvel ezelőtt királlyá koronázták IV. Lászlót, uralkodását anarchia, a bárók hatalmának megerősödése jellemezte. És 87 esztendeje a rádióban bejelentették, hogy Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ma születtek. 84 éve látott napvilágot Winkler András, Széchenyi díjas, faipari mérnök. És 84 éve született Fodor Tamás, Jászai díjas színész, rendező. Aki ünnepel ma, és velünk tart, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban és a környéken, Sean Paul jamaikai előadó következik, és tőle szól a Brief című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Közlekedési hírek a Best FM-en. A 93.1-en igen, közlekedünk, és elég sokan úton vannak. Mindenkinek jó utat kívánok és balesetmentes kilométereket. Munkálatok miatt fennakadásra kell készülni a környéken. Előbb kicsit messzebb ugrunk a 62-esre. Dunaújvár a Székesfehérvár másodrendű főúton. A 0-as és a 20-as kilométer között is útszűkület van érvényben. Útkarbantartási munkák miatt. Aztán a 61-esen végzik a munkálatokat Dunaföldvár-Dombóvár Nagykamizsa másodrendű főúton, a 0-as 1-es kilométernél, és aktuális még mindig a csomópont építési munkálat az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél. Még jó pár héten keresztül. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk utakkal összefüggésben főleg 0630 74 74 777. Ez a telefonos elérhetőségünk. Előre is köszi szépen. Fatboy Slim zenél most nekünk, és tőle szól a Rockefeller Skank című felvétel. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93-ai Best FM-en indul mindjárt egy következő felvonás, kedves dunaújvárosi hallgatók, és együtt töltünk még 2 egész órát, ha jól számoltam. A nevem Molek Csongor, tisztelettel köszöntök mindenkit, remélhetőleg sokan végeztek már a mai napra a melóval, úgyhogy jó pihit. Sonic indítja az órát, és szól a Sky.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Összefolytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszergyár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A Délalföld nagy részén 26 foknál is magasabb volt a középhőmérséklet, miközben a havi csapadék összeg sok helyen az 5 mm-t sem érte el. Ez messze elmaradt az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Alig változott a vendégek és a vendégéjszakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, bár időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek. Napközben jellemzően északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Az északnyugati-nyugati szél élénk, helyenként erős lehet. Délután 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv mindenkinek, Dunaújváros és a környék, ez továbbra is a 93.1 Best FM. Egész nap pörgetjük a jó zenéket, és együtt még 2 egész órán keresztül. A mikrofonnál Molek Csongor, tehát 6 óráig, és garantált a zenei változatosság. Sonic indítja a felvonást, meghallgatjuk a Sky című dalt.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Na gyerünk!

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas délutánt kívánok mindenkinek, lassan már a késő délutánnál járunk itt csütörtökön. A nevem Molek Csongor, dunai városi hallgatók, és nézzük a péntek időjárásról, mit tudunk jelenleg. Pátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont ezekből komolyabb mennyiségű csapadékra számítani nem kell. Délután élvezhetjük a napsütést, a nyugati észak-nyugati szelet pedig élénk erős tökések kísérik majd. Hát hajnalban egy-két területen igen hűvös lesz, olyan 9-12 fokot mondanak, délután pedig 27-33 fok körül alakul a csúcsérték. Aki nem nagyon bírja a nagy napi hőingást, amit tapasztalunk egyébként már hetek óta, az számíthat tünetekre. Például fejfájás, gyenge szédülés, fáradékonyság, tombaság jelentkezhet, ügyeljenek a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Most Janet Jackson következik, imádjuk színésznőként és énekesnőként is, meghallgatjuk a That's the Way Love Goes című slágerét. Like a moth to a flame.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenei. Kedves hallgatók, itt Dunaújvárosban a zöld felületek megóvása és a városi fasorok egészségének megőrzése érdekében kiemelt növényvédelmi munkálatok indulnak ebben a hónapban. A tájékoztatás szerint a Hortobágy Környezetvédelmi Kft. Szakemberei a következő hetekben szakszerű kezeléseknek vetik alá a közterületen található fafajokat, hogy felvegyék a harcot a leggyakoribb kórokozókkal és kártevőkkel szemben. A szakemberek a munkálatokat a környezetvédelmi és biztonsági előírások szigorú betartásával végzik. A fő cél pedig nem csupán a pillanatnyi kártevőmentesítés, hanem a város értékes növényállományának hosszú távú megőrzése, hogy az utcák és parkok árnyas fái még évtizedekig szolgálhassák a lakók kényelmét és a város tiszta levegőjét. A munkálatokkal kapcsolatban vannak fent részletek a dunaujvaros.com hírportál aktuális cikkében. Az előadó közül most Amy Winehouse következik, ismerjük ezt a számot is, és imádjuk hallgatni. A címe Back to

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, kellemes késő délután csütörtökre, kedves hallgatók, a nevem Oleg Csongor, és garantált a zenei változatosság folyamatosan, a következő órát egy kis retrokkal beindítjuk, mégpedig a Bon Jovi felvételével. A sláger a Have a Nice Day!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 igazgató megbízatása járt le. A pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre néhány hét múlva hirdetnek új pályázatot. Augusztus 3-a csütörtök éjjeltől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatai. Az ezeket közlő weboldalon először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Az új rendszerben intézményenként lehet majd megnézni, milyen gyakran fordulnak elő egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a kórházakban. Újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat. A pozitív mintákat fák környékén lerakott bazalt kőből vették, amik nem a gyalogos felület részei. Ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét és a terület kezelését. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Több mint 100 ezer darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatás gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, bár időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek. Napközben jellemzően északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Az északnyugati-nyugati szél élénk, helyenként erős lehet. Délután 26-31 fok várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római városrészben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének üzleti reggelién ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Hallenár István, a VOSZ Fejér vármegyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Szeptember 1-e óta már a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhivatalnak, a Fejér vármegyeieknek is. A legegyszerűbb a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását használni, amely automatikusan továbbítja és megőrzi a nyugtaadatokat. A kötelezettség elmulasztása miatt évvégéig még nem bírságol a NAV. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv mindenkinek, ez a 93 egy Best FM, Dunaujváros és a térség. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik most vagy nemrég csatlakoztak hozzánk. Még egy órát lepörgetünk, igen jó hangulatban, köszönhetően a kedvenc slágereknek. A mikrofon mögött Molek Csongor, zenél a Bon Jovi, és szól a Have a Nice Day.
0: 93 egy Best FM, a

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok, kedves dunaújvárosi közlekedők, a többiekre is figyeljenek. És akadt pár munkálat a környéken. Végeznek útkarmantartási munkákat például a 61-esen Dunaföldvár-Dombóvár Nagykanizsa másodrendű főút 10-es kilométerénél, itt útszűkületre számítani kell, és megyünk a másik irányba. Említette már a 62-est, itt is aktuális az útkarmantartási munkálat. Az 5-ös és a 25-ös kilométer között Dunaújvár a Székesfehérvár másodrendű főúton. Kérem jelezzék, ha útközben is lenne egyéb tapasztalat, 30-as 74-74 777. Ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Ália énekel most nekünk, és meghallgatjuk a szóló slágerét. Ez a Try Again. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig szeptember 19-e, kedves hallgatók. Ekkor újra a deszkásoké, a görkorisoké, rolleresoké és a BMX-eseké lesz a főszerep. Az egykori Dunaújvárosi Vidámpark területén, írja a dunaújváros.com hírportál. Budai Gábor szervező említett a portál munkatársainak jó pár infót. Ahogy mondta, délelőtt 10 órától egészen késő estig megállás nélkül egymást követik majd a színes programok a helyszínen. A látványos bemutatók és a szabad sportolási lehetőség mellett graffiti workshop, büfé, napközben pörgős DJ-szettek, este pedig élőzenés koncertek gondoskodnak majd a jó hangulatról. Az eseményre nem csak a gyakorlott sportolókat, hanem azokat a fiatalokat is várják, akik még csak most ismerkednének az utcai sportágak alapjaival, mivel a szükséges eszközöket a helyszíneken is ki lehet majd próbálni. A cél pedig egy olyan nyitott közösségi tér megteremtése, ahol a fiatalok egymástól tanulva fejleszthetik tudásukat. Ott vannak a részletek a dunaújváros.com hírportálon. Every Living zenél most és szól a Skater Boy. He was

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Közös műsorunk végéhez közelítünk már így csütörtök késő délután, kora este dunaújvárosi hallgatók. Meghallgatjuk még együtt George Michael Outside című slágerét. Ez a búcsúdalom. Köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek. Holnap péntek, ez jó hír, főleg a diákoknak. Lepörgetjük lassan az első tanévkezdős hetet. És holnap is jelentkezem délután 3-tól. Remélem találkozunk. Molek Csongort hallották. Minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Várják a lakosság észrevételeit és javaslatait. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több száz új parkoló készülhet a római város részben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekintheti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal. A meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja dunaujvaros.hu. Nem csak az éger ragyogott a Fehérhold rácalmáson, az egésznapos elvízdély esti csúcspontjaként a Fehérhold Komár László emlékzenekar lépett színpadra, és olyan koncerttel koronázta meg a programot, amelyben Elvis Presley öröksége, a magyar Elvis legendás dalai és a közönség szeretete találkozott. A rendezvény teltházzal igazi nyárvégi hangulatban zajlott, a látogatók egy kisebb kiállításon ismerhették meg közelebbről a rock and roll királyának életét és munkásságát, különböző tárgyak, relikviák és zenei emlékek segítségével, tudósít a Feol. 4 DFB-je játékos kapott meghívót a magyar női vízilabda válogatott első őszi edzőtáborába. A Szolnokon szeptember 20-a és 22-e között rendezendő összetartáson Garda Krisztina, Sümegi Nóra, valamint a nyáron Egerből Dunaújvárosba igazolt Tormaluca és a spanyol Sabadelltől hazatérő Ribanska Natasa is részt vesz. További információk a Duna Online oldalán. A Fejérvár megyei éremgyűjtőket is érdekelheti, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi billjeblokkot bocsátott ki Mohácson. A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hűsei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anit a kormány szóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
3: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
2: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém-szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém-szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-5 igen, White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller

0: egyedül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A polgármester szerint az intézmény nem egyszerűen egy új iskola. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Új lehetőség nyílik szeptembertől a dunaújvárosi családok előtt. Az új iskola a sajátos nevelési igényű BTMN-es, illetve a spektrum zavarral élő gyermekeket fogadja. Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szabó Zsolt alpolgármesterrel szakmai bejáráson jártak a Duna Kids Centerben. A Duna Kids Center a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok támogatására is figyel. Az intézmény létrejötte széleskörű összefogás eredménye. Pintér Tamás köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a központ megvalósításához, és sok sikert kívánt az intézmény dolgozóinak, valamint az első diákoknak az új tanévhez. Részletek a FEOL oldalán. Nem csak az égen ragyogott a Fehérhold Rácsalmáson, az egész napos elvízdély esti csúcspontjaként a Fehérhold Komár László emlékzenekar lépett színpadra, és olyan koncerttel koronázta meg a programot, amelyben Elvis Presley öröksége, a magyar Elvis legendás dalai és a közönség szeretete találkozott. A rendezvény teltházzal igazi nyárvégi hangulatban zajlott, a látogatók egy kisebb kiállításon ismerhették meg közelebbről a rock and roll királyának életét és munkásságát, különböző tárgyak, relikviák és zenei emlékek segítségével, tudósít a FEOL. 4 DFB-je játékos kapott meghívót a magyar női vízilabda válogatott első őszi edzőtáborába. A Szolnokon szeptember 20-a és 22-e között rendezendő összetartáson Garda Krisztina, Sümegi Nóra, valamint a nyáron Egerből Dunaújvárosba igazolt Tormaluca és a spanyol Sabadelltől hazatérő Ribanska Natasa is részt vesz. További információk a Duna Online oldalán. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől a Fejér vármegyei agrárcégek is. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. A meteorológusok szerint egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem, nagyon gyenge az idei almatermés, az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett 2 lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
3: A tavalyi alma termés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
2: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Persze, integessük,
5: Nagyon jó, ennek lőttek a 2026-os nyárnak.
4: Ennyi, ugye fújt a bőrgyár, ennyi volt, kész, végen.
5: Hamar elröppent, nem?
4: Nagyon, ugye?
5: Nagyon. Kettőt pislogtunk, aztán...
4: Nagyon. De tudom, ez ilyen boomer dolgot, hogy két gyereket otthon életbe tartani egy nyári szüneten keresztül.
5: Csak te tudod, ugye én nekem egyet kell.
4: Én is sem tudom, hogy sikerült.
5: Ha megszórtam azt az egyet kettővel, hogy akkor mi lehet, el tudom képzelni.
4: De hogy figyelj, mint a két összegyűrt cigis doboz, így úgy ültünk így egymás mellett a kis feleségemmel otthon, hogy így...
5: Elhiszem, hogy... És ugye azt gondolnád, hogy nőnek, hogy könnyebb, de állítólag még nehezebb. Tehát senki nem nyugtatott meg azzal, hogy nyugi, amikor nem 6 lesz, hanem 10 már sokkal jobb, de állítólag nem.
4: Figyelj, végül is egyébként most rájöttem gyakorlatilag, hogy úgy átlagba, ugye én is megvagyok. Amikor kellett volna, akkor nem, most már nagyon vártam az iskola kezdést.
5: Új kihívások azért, az is nem, tehát jövőre már én is megtudom, úgyhogy hát figyelj, ilyen az élet, szép és zajlik, és stb. És egyéb közhelyek, Sándor, tudod?
4: Így, és úgy most hogy zajlik még egy órán keresztül, hát úgyhogy DJ Miller játssza a legnagyobb dancing-oszokat itt a
5: Besten. Úgy csúsztassuk el, igen,

0: Mondják, nagyon mondják az új Madonna turnét, ugye, hogy most kijött a Confessions 2, hogy általában...
1: Mondták már egy párszor, nem volt, hogy lesz, nem lesz, ezt itt adásban is már sokszor lapolgattuk az esélyeket.
0: Igen, hogy ugye ez a legutóbbi, ez a Celebration turnénál, ugye az ázsiai rész kimaradt, és akkor ott mentek a pletykák, hogy majd így, meg úgy, meg majd amúgy. De most ugye, hogy még közben lett még egy új nagy lemez, és most megint nagyon, nagyon mennek.
1: Ami egész jó, tehát amiket én eddig hallottam belőle, oszlányokat, mert az egészet még ugye nem, teljes egészében, bár én amúgy sem voltam soha ez a telibe egyben meghallgatok egy albumot, valahogy én mindig így szemezgettem belőle, tehát én túl hebrencs vagyok ahhoz, hogy egy albumot végighallgassam.
0: Leüljön, és
1: nem,
0: az könnyű lesz, hogy végigolgassam.
1: Bárnáti Peti szokta azt csinálni, hát, hogy van egy ő leül, vagy lefekszik, egy zenét hallgat, de úgy, hogy órákon keresztül, tehát minden

0: Hát
1: nagyon-nagyon szegény, nagyon megrázta az életet.
0: Gyönyörű, tehát tényleg vidám, aranyos.
1: Hát ezt figyelj, egyszer már megbeszéltük, ami az FND-nek a Dua Lipa, az nekem a Kylie Minogue egyébként. Igen. Ha érted, mire gondolom.
0: Én meg a kettő között valahova be vagyok ékelődve, kb. Középpályra.
1: Mindig te így szoktad, Imre.
2: Sándor, nem mondod.

0: Ha már ugye a szendvicset meg a kettő közé beékelést említetted.
1: Hát akkor egyből a Pista jutott eszünkbe.
0: Mert hogy ugye rossz az, aki rossz aggódó, egy tegnap is ő volt, Effi, szerve, holnap ő lesz ugye a másik textrában. Úgyhogy...
1: Meg most egyébként egy ilyen hármas van tőle, tehát ugye a Chemical Brothers Go Remix-ét játszottam, utána Playwright, ahol szintén ő is ugye ott van a az alkotók között, és utána még azért egy régi Bud Spencer filmből ismerős dal, a Café jön majd, úgyhogy ezt már elárulhatom neked is a hallgatóknak is, úgyhogy imádom ezeket az FM rádiókat.
0: Én értem, hogy te elbúcsúztattad a nyarat, de hogy ez ilyen szempontból, mert hát semmiféle változást nem okoz, hogy gondolom a hétvége megirúgból uton lesz.
1: Persze, a péntek szombat az adott, úgyhogy a péntek az egy funky buli Budapesten, egy helyettesítés. Igen, csak most a másik szemét fogom helyettesíteni. Na mindegy, szóval te tudod, hogy miről van szó. Utána pedig Filis Jászfalu szombaton, ami egy ottani önkormányzati rendezvény, és általában mindig nagyon-nagyon pozitív csalódás mindegyik, és a csalódás az tényleg idézőjelbe téve, mert annyira jók szoktak lenni ezek a partik, csak azt gondolná az ember, hogy ami mondjuk nem a fővárosban, vagy ott voltak régen ilyen jellegű gondolataik, hogy hát az már nem olyan, figyelj, szenzációsak ezek a bulik.
0: Egyre inkább azt mondom, hogy egyre jobb bulik vannak.

tudtok menni és új helyeket felfedezni, és ezeken a helyeken mindig lelkes közönség van, jó zenéket lehet játszani, jó hangulat van, felszabadultság van, minden, amit szeretek, White Boy. Na, így, úgyhogy Tilis Jászfalu, ez a jelszó szombaton nekem.

0: Millerrel és a legjobb dancezenékkel a Best FM-en.
1: Mennyi szokott lenni szerinted ugye egy nagy lemez maszterelése úgy időben?
2: Ugye ez attól függ, hogy ki maszterel. Tehát, hogyha mondjuk Sejei úr, ugye Isten nyugosztalja, mondjuk ha neki állt maszterelni, például nekem az Only Virgin-t, amikor Kreutzer Petivel elmentünk, és szerettük volna, hogyha az első közös dalunk az tényleg úgy legyen maszterelve, ahogy az kell. Hát figyelj, ő egy egész éjszakát molyolt azzal az egy dallal. Úgyhogy közben referencia tracknek egy Michael Jackson albumot rakott be, és akkor ahhoz állított. És annyi, hogy vinni kellett neki egy nagy adag hamburgert és egyéb ilyen hozzávalókat, jól lakott, és utána konkrétan reggel 7 vagy 8 óra körül jöttünk ki tőle, úgyhogy este azt hiszem 7-re vagy 8-ra mentünk. Tehát gondolj, ez egy dal.
1: Jó, tehát azért mondjuk egy 12 dalos nagy lemezt mondjuk egy hónap alatt azért meg lehet maszterelni, nem?
2: Hát ez attól függ, hogy szerintem igen, de ugye attól függ, kiről van szó, mennyire kutatás hát az illető. Ja, mondjuk ő azért nem hasonlítanám magamat.
1: Másfél hónapja ott volt a poszt az Instán, hogy na akkor fölvettek mindent, már csak a master, és jön az új album. Az ott erre
2: van. Hát hány dal van az albumon, ugye milyen hangszereléssel, azért az élőzenés dolgokat maszterálni szerintem sokkal, de sokkal nem, hogy szerintem egyértelműen sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy elektronikus úton összerakott, tehát elektronikus zenét maszterálni, az sokkal egyszerűbb. Van, akinek van egy masterlánca, mindegyikre rádobja, és általában jó, max pici állítgatások vannak rajta. Tehát van olyan ember, aki tudom, hogy mit tudom én, 20 perc alatt lemasztereli a saját zenét, és utána löki is fölfelé. Ehhez képest mondjuk egy amerikai album azért az...
1: Most magas labda az... volt erre, most nagyon sok mindent mondtam volna, de inkább
2: mondjál, nem. Kapcsolj ki a mikrofont és hallgatlak.
1: Nem akarom megint a félszakmat megalázni, de nem.
2: Nem, fiam, mi nem vagyunk ilyenek, jó? Kérlek, elhatárolódom.
1: Én nem határolom, én már elég öreg vagyok, hogy ne határoljak el saját magamtól. Figyelj, ennyi. Köszönjük szépen, akkor zárjuk egy jó kis Jamiroquai.
2: 60 perc megint.
1: Jó kis Jamiroquaival zárjuk ezt a dances csütörtököt, Imikém.
2: Kérjük a csütörtököt. Folytatjuk, rendben, köszönöm, hello, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Egyelőre nem enyhül az aszály, kígyót rejtett a kenyeres polc egy angliai boltban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni, a legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatna ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondta, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt kereső szolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Kígyó bújt meg a kenyerek között egy angliai szupermarketben. A vásárlók fedezték fel az apró kukoricakígyót, a hüllőt állatmentők vitték biztonságos helyre. Azt nem tudni, megszökötte vagy a gazdája hagyta magára. A szervezet szerint egyre több egzotikus házi kedvenc kerül utcára, mert tartásuk költségeit sokan nem tudják vállalni. Idén már 21 kígyót mentettek, tavaly egész évben 14-et. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy is van a Papa Was a Rolling Stone című dalban? It was the 3rd of September. Hát ma is szeptember 3-a van. De a Temptations nem idézzük meg a következő órában. Ellenben mondjuk Barry White-tal, aki a Black Legendnek köszönhetően jön majd a You See the Trouble With Me-vel. Sőt, még jobban Sebastian Bach is érkezik köszönhetően majd a Sweet Voxnak.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: 1975, we brought you an album with a song.

I want you to do this.

Veszlefem a legjobb zenék. Addig sikerült visszanyomozni, hogy ez egy német népdal volt. Aztán lett belőle egy gyerekdal, ami egy kisvasútról szól. Abból lett egy diszkó klasszikus, köszönhetően a Bonnie M-nek. Aztán jött A-Track és Armand van Helden, és Duxosként megcsinálták ezt a dalt. Barbra Streisand.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita kormányszóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és észak-keleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy mondtam, szeptember 3-a van, úgyhogy szeptember 3-a, hogy érkezik majd a szeptember és a Cry For You. De előtte is még rengeteg mindenki lesz hallható a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb sztárjai közül. Itt lesz majd Rosalía az Everybody's Free-vel, jön Danny Minogue és az I Begin To Wonder, és a Maroon 5 a Payphone-nal a sor legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, jó fej az időjárás, azért még egy picikét hagyja, hogy nosztalgiázunk és a nyárban érezhessük magunkat. Különösen pénteken és szombaton lesz majd erre lehetőségünk, mert megint 30 fok fölött lesz a nappali maximum. Pénteken 32, szombaton 33 fok várható. A szombat olyan szempontból egy picikét talán rosszabb lesz, hogy ott a napsütést és a 33 fokos nappali maximumot hideg front fogja majd megzavarni erős széllel. Pénteken a 32 fok mellé csak erős szelet kapunk, szerencsére se csapadék, se front. Várható.

Beszteltem a legjobb zenek, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon. Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best of a legjobb zenék, szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory-től az Everybody Dance-nál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csak nem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kétféle VIP csomagban kínálják a legjobb ülő vagy állóhelyeket, limitált kiadású puszikerdózos ajándéktárgyakat és persze külön bejáratot. És hogy mi a különbség a kétféle VIP között, hát hogy a drágábbikkal még a koncert előtt be lehet menni a színpad mögé is. A The Pussycat Dolls nyitja az órát a hasassal.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék, a világ leghíresebb levezlovas magazinja, a DJ meg továbbra is tölti fel azokat a kis videókat a YouTube oldalára, amelyben maguk a készítők nyilatkoznak arról, hogy egy-egy világsláger pontosan hogyan is készült. Tegnap került fel az a videó, amelyben Rune nyilatkozik arról, hogy hogyan és miként született meg a Calabria, az a dal, amely ennek a most érkezőnek is az egyik felét képzi. Jön a Destination Calabria, Alex Eodinotól, és Crystal Waterstől.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A 80-as években a depesesek és a düránosok elképzelni sem tudták volna azt, hogy nem hogy egy órán belül, hanem egymás után közvetlenül érkezzen a két imádott zenekar, pedig nálunk ez lesz most a mai utolsó 60 percben. Jön majd a Depeche Mode az It's No Good-dal, közvetlenül utána pedig a Duran Duran a Reach Out for the Sunrise-al.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge!

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michaeltől itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a csütörtök. Holnap péntek, de ugye ha péntek, akkor Night Shift extra, ami azt jelenti, hogy a holnapi péntekből egy picikét szerdát csinálunk majd az első 120 percben. Szerdai rezidensünk DJ Effendi jön majd vissza az extrában. Szóval akár csak szerdán, holnap is a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között pop és rádiós lágereket fogunk majd mixelni megállás nélkül. Kanye West és a Stronger jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.